0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Jövő héten indul a pótfelvételi. Meteor záborokkal búcsúzik a július, marad a változékony nyári idő. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július, a hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Haderült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásomban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk, és kíméletes konyhatechnológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések, sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabad gyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is.
Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabad gyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabad gyökök által indított láncreakciót a szabad deváló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korrózió folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabad gyökök ellen? A szabad gyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcseretermékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabad gyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalát kövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók. Gamma, glutamil ciszteinek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoén és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületeké alakulnak át, például S alliciszteinnek ki. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben, vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumai körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása. No, a fokhagyma a vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt,
6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kislétszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szükség a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes étvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. Hírek.
1: Országszerte vadítatókat létesítenek, vizsgálhatják a jégkármentesítő rendszer működését. Ma is lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt egyre nehezebben jutnak vízhez a vadállatok. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte újítatókat létesítenek, a meglévőket pedig rendszeresen feltöltik. A munkába több helyen már önkéntesek is bekapcsolódtak, olvasható a Magyar Vadászlap közösségi oldalán. Kitérnek arra, hogy a mesterséges vízlelőhelyeket nem csak a vadak, hanem számos más állat, például madarak és méhek is használják. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznének a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Jól működő országos tájékoztató rendszer segíti a szőlőkapóc elleni védekezést. A hatóságok részletes naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak, tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások. Ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Ismétel indul az Orgona Pont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban látogat el. Mások mellett Pécset, Esztergomban, Szegeden és Debrecenben is lesznek programok. Augusztus 3-a és 30-a között 24 alkalommal várják a közönséget. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. A délelőtti órákban tisztább, derültebb lesz az idő, majd egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, és egyre több helyen számíthatunk majd esőkre, záporokra, a középső tájakon akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-31 fok várható. Holnap több órára kisüt, majd a nap elszórta lehetnek záporok a megnövekvő felhőkből, a legmelegebb órákban 26-30 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96. Bass FM, Rap Hip Hop R&B, vidám vasárnapot és kellemes reggelt mindenkinek, robbantsuk be a napot, jön Azaria Dash közöse, és a Drogba, én Árpi vagyok, start!

0: them boys.
1: Néha el kell érzéstelenítani az agyunkat, a lelkünket, na de itt azért is sokkal többről van szó a következő dalban. Jön BSV Biolux közöse, és érkezik.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Siza eddig általában inkább ilyen romantikusabb hangzású dalokban énekelt, viszont Kendrick Lamarral közös Later című alkotásában egészen új oldalát mutatta meg. A GNX 2024-ben megjelent albumának egyik nagyon népszerű dalával megyünk tovább, vagyis pörög a Later, itt a 96.4 Biz FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Jövő héten indul a pótfelvételi. Meteor záporokkal búcsúzik a július, marad a változékony nyári idő. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
4: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
3: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Béatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Haderőt lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
2: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek kellemes hétvégét és jó pihenés. Ha pihentek, akkor pihenjetek jól, ha dolgoztok, akkor pedig csúriba és kitartást. Jön BSP Nagybogi, Always Be Mine, itt a Bass FM-en.

96.4 96.4 Rap, hip-hop, R&B. Hey, she fuck.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Kevesen tudják, hogy a következő dal kapcsolódik egy nagyon ismert és népszerű internetes játékhoz, amely nem más, mint a Fortnite, és amiről szó van, a pop egyik divájával csinált közös dal többek között, ő nem más, mint Madonna, kiegészülve Playboy Carlival érkezik a legendás kanadai superstar The Weeknd, és jön a közösük Popular. Itt a 96.4 Biz FM-en már is mutatom, hogy melyik dalról van szó.
2: Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Országszerte varítatókat létesítenek, vizsgálhatják a jégkármentesítő rendszer működését. Ma is lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt egyre nehezebben jutnak vízhez a vadállatok. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte újítatókat létesítenek, a meglévőket pedig rendszeresen feltöltik. A munkába több helyen már önkéntesek is bekapcsolódtak, olvasható a Magyar Vadászlap közösségi oldalán. Kitérnek arra, hogy a mesterséges vízlelőhelyeket nem csak a vadak, hanem számos más állat, például madarak és méhek is használják. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznének a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Jól működő országos tájékoztató rendszer segíti a szőlőkabóc elleni védekezést. A hatóságok részletes naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak, tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
4: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
3: Ismétel indul az Orgona Pont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban látogat el. Mások mellett Pécsett, Esztergomban, Szegeden és Debrecenben is lesznek programok. Augusztus 3-a és 30-a között 24 alkalommal várják a közönséget. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. A délelőtti órákban tisztább, derültebb lesz az idő, majd egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, és egyre több helyen számíthatunk majd esőkre, záporokra, a középső tájakon akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-31 fok várható. Holnap több órára kisüt, majd a nap elszórta lehetnek záporok a megnövekvő felhőkből, a legmelegebb órákban 26-30 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Na menjünk, szedjük össze azt a jó ragadós, finom, édes lépesmézet és a férfi társaim. Tudják, hogy miről beszélek. Jön Dash, érkezik tőle a Winnie Pooh. Itt a 96 Vissza Femen.

Az ezredforduló tele volt ikonikus dalokkal, jobbnál jobbakkal, és mind élveztük. 2000-ről van szó, és érkezik az Outkast-től a Miss Jackson. Néhány adat róla, hogy hogy nyitott, gyakorlatilag minden US listán első helyen tarolt, és csak az Egyesült Államokban nyalogatja a gyémánt eladást, ami azt jelenti, hogy majdnem 10 millió eladott példány. Outkast, Miss Jackson.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fény derül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Több 10 milliárdos beruházásra készülnek Esztergomban, a felelős bulizásra figyelmeztetnek. Ma is lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, érte a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgató. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiait. Az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Már a hadsereget is mozgósítják a Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtűz miatt. Szerda óta mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni. A lángok rendkívül gyorsan terjednek, eddig több mint 19 ezer hektárt perzseltek fel, és több mint 50 lakóház is leégett. Csak nem 6 Celsius fokot hűlt a Balaton vize egy hét alatt. A hungaromet mérései szerint július 18-án még 26,6, szombat reggel viszont már csak 20,8 fokos volt a tó. Kitérnek arra is, hogy a víz hőmérsékletét 1 méteres mélységben mérik, így a partmentéssel kiebb részeken akár 1-2 fokkal magasabb is lehet a víz hőmérséklet. A jövő héten várható kánikula miatt ismét jelentősen melegszik majd a tó, írják. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszán túlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Online is tudtok minket hallgatni bárhonnan, bármikor, hogyha Szabin vagytok, akkor se hagyjatok ki minket. BassFM.hu. Varázsolunk, jön a legendás Houdini Eminem tollából. Itt a 96.7 Bass FM-en.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább Bongor egyik korai dalával, valószínűleg ezt is elő fogja adni a Budapest Barban. Érkezik az Oxigén Hiány, itt a kedvenc rádiótokban, vasárnap reggel is. Yeah.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Robbantunk egy olyan videóklippel, amely a membránokat is megtáncoltatja. Érkezik nálunk az újdonsült Tamir Richman és pörögtől a Million Dollar Baby. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en. Hangerőt fel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba, bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, változékony nyári időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Béatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Tulajdonképpen a következő dalhoz nem is készült még videóklip, csak egyszerűen föl van téve, mint audio. Ha meghallok se, albummal érkezik VG Rézműves közöse, és kicsivel több mint egy év alatt lassan nyalogatja a 7 milliós elérést, jön a szuper daluk, várj meg! Itt a 96 Ibiza FM-en.

0: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Csapjunk bele a magyar ponyvaregénybe, legalábbis vizuálba azt hozták. A dal viszont szokásosan jó lett. Tídeni Szakács Gergő, érkezik az életem.
1: Mondtad,

0: R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ez a 96.4 Bass FM. Bass FM. City, be back immediately to confiscate the money.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik a majd 400 ezres feliratkozó táborra bíró előadó Dash, és egy olyan nyári dal, amelyet Young Fly-jal közösen jegyez, és tulajdonképpen augusztus 4-én droppolt, de azt az időszakot, amikor megjelent, végigvezette egészen októberig, novemberig, és csak utána érkeztek hozzá konkurenciák, addig trending egy volt a magyar YouTube listán. Érkezik Dash Young Fly kombója, és az Oh Mama, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: A vadállatokat is sújtja az aszály, országos rendszer segíti a szőlős gazdákat. Délután lesz több a felhő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt egyre nehezebben jutnak vízhez a vadállatok. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte újítatókat létesítenek. A

0: A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Jól működő országos tájékoztató rendszer segíti a szőlőkabóc elleni védekezést. A hatóságok részletes naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak, tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
1: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
0: Ismétel indul az Orgona Pont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban látogat el. Mások mellett Pécsett, Esztergomban, Szegeden és Debrecenben is lesznek programok. Augusztus 3-a és 30-a között 24 alkalommal várják a közönséget. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. A délelőtti órákban tisztább, derültebb lesz az idő, majd egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, és egyre több helyen számíthatunk majd esőkre, záporokra, a középső tájakon akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-31 fok várható. Holnap több órára kisüt, majd a nap elszórta lehetnek záporok a megnövekvő felhőkből, a legmelegebb órákban 26-30 fok között alakulnak majd a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

Bólogatás után elmegyünk egy kicsit popsitrezni, és a fitness tanár nem más, mint Sensia. Érkezik tőle a Boss Up vasárnap is a 96 Base FM-en.

0: the check. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Mondok számokat, Gangsta Zoli 60, a dal 1999-es, és az egész Kártellel együtt csinálták. Ők hozták be vizuálba a hip-hop dalok közül Magyarországon legelőször a Cowboy vonalat, jön a jó, a rossz és a Kártell.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok. Biti bandita, mint a bizki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

0: percekkel.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Az eredeti dal az 1995-ös R&B soul alkotás, a Whatever, amely Cadillac Dale nevéhez kötődik. Az ifjú tehetség egyébként nagyobb sikerre vitte. Az Egyesült Államokban 4-szeres platinát csinált, Kanadában 7-szeres platinát csinált, Ausztráliában pedig 6-szoros platinát. Mindemellett a chartokon is igen erőteljesen nyitott. A US Hot R&B dalok közül a Billboard listán szintén az első helyen, és a US Rhythmic RP listán Billboard szintén az első helyen érkezik az ifjú Jack Harlow és a Loving on Me, itt a 96 Biz FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Nagy beruházásra készülnek Esztergomban, csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize egy hét alatt, ma is lehetnek záporok. Demeter Tia vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, érte a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgató. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Már a hadsereget is mozgósítják a Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtűz miatt. Szerda óta mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni. A lángok rendkívül gyorsan terjednek, eddig több mint 19 ezer hektárt perzseltek fel, és több mint 50 lakóház is leégett. Csak nem 6 Celsius fokot hűlt a Balaton vize egy hét alatt. A hungaromet mérései szerint július 18-án még 26,6, szombat reggel viszont már csak 20,8 fokos volt a tó. Kitérnek arra is, hogy a víz hőmérsékletét 1 méteres mélységben mérik, így a partmentéssel kijebb részeken akár 1-2 fokkal magasabb is lehet a víz hőmérséklet. A jövő héten várható kánikula miatt ismét jelentősen melegszik majd a tó, írják. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Kellemes pihenést és szép vasárnapot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, berúgjuk a motorokat, ismételten robbantunk. BSB, Mokambo Gang.

a szerelmeseké a jövő, na meg a szerelmes fiataloké, úgyhogy az egy nagyon fontos dolog az életben. A következő dal részben ezt a témakört érinti. BSV Nagybogi, Always Be Mine, itt a 96 NBS FM-en.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, varázslatos vasárnapot mindenkinek. Egy igazi klasszikus szól jelenleg, és egy kevésbé old school, de ugyanúgy klasszikus dallal fogunk tovább menni. Ezt Fat Joe és Ashanti követel, a címe pedig What's Love. Én ezzel a párossal búcsúzom a hétvégére, illetőleg már a tőletek hétfő reggel 6-tól mindenkit várok szeretettel. Pihenjedek ki magatokat, bulizzatok, töltögyetek fel. A mikrofonnál Árpi volt, mindenkinek

Ez a 96.4 Base FM, az R&B balladák otthona.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Jövő héten indul a pótfelvételi. Meteor záporokkal búcsúzik a július, marad a változékony nyári idő. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július, a hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Indul a Bass Drive DJ Venommal. DJ Venommal. Bass Drive. Rap. Hip-hop. R&B. Ez a 96.4

94 Bass FM, Rappi Papa Remi. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd a DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince páros és a Jurassic 5 kerek születésnapot ünneplő lemezeit. Kiderül, hogy az aréna koncertek és a lemez újrakiadások mellett mivel rukkol még elő hamarosan Jay-Z. Jön J. Cole, Nas, Betonhoffi és 50 Cent is a következő órában. Elsőként azonban ODB, a.k.a. Old Dirty Bastard, a.k.a. Osiris következik. A többi nevét most időhiány miatt nem fogom felsorolni, szóval jön a Wu-Tang 2004-ben sajnos elhunyt őrült zsenie, akiről éppen a mai napon neveznek el utcát New York Cityben, azon belül is Brooklynban. A hip-hop bölcsője egyébként mindenki nagy örömére egyre gyakrabban él ezzel a lehetőséggel, így el lehet sétálni például a Nagyalmában, az Adam Yauch Parkba, ugyebár a Beastie Boys legendájáról van szó, vagy éppen a Big L utcába is. Most jön ODB, na meg Kelly's, ez a Got Your Money, itt a 96.4 Bass.

0: 96.4 Beast FM, Rap-Hip-Hop R&B ősszel érkezik az HBO Go-ra Jay-Z legújabb produkciója, egy 8 részes dokumentumfilm, amiben a karrierjéről beszélget majd a legnagyobb producer legendával, Rick Rubinnal. A címe Jay-Z in 8 lesz, és természetesen ez is a Jay-Z 30 keretében valósul meg, ahol kedvenc New Yorki rapsztárunk 3 évtizedes karrierjét ünnepli. Rubin mester egyébként készített már egyetlen hasonló beszélgetés sorozatot az HBO-nak, akkor nem kisebb vendége volt a stúdióban, mint Paul McCartney. A folytatásban jöjjön az egyetlen dal, amit Jay-Z és Rick Rubin valaha közösen készítettek, ez a 99 Problems itt a 96.4 Bass FM-en.
1: If

96.4 Beast FM, Rapi Papa R&B, Travis Scott szerepel az idei év film szenzációjában, a Christopher Nolan által rendezett Odüsszeiában. Ezt persze már hónapokkal ezelőtt is lehetett tudni, de azt csak most árulta el, hogy gyerekkorában a nagyanyja olvastatta el vele Homérosz könyvét, és végül nagy verést kapott, amikor kiderült, hogy elsőre nem is olvasta el. Travis egyébként most azt is elmondta nekünk, hogy készülő új albumára a Funkadelic, a Daft Punk és az Oasis zenéje egyaránt hatással volt, utóbbit biztosan sokat hallotta az idei foci VB lelátóin ülve. Most Miguellel érkeznek közösen együtt, ez a Skywalker itt a 96.4 Base FM-en.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B a mai napon ünnepli 20. születésnapját óriás kedvenc Los Angeles-i rap csapatunk, a Jurassic 5, negyedik, egyben ez idáig utolsó albuma, a Feedback. Ez volt az egyetlen olyan lemez, amit az alapító turntablist Cut Chemist nélkül vettek fel, és ez volt az a lemez is, amivel megkísérelték még egyszer utoljára meghódítani a mainstream rap világát. Tudták, hogy a tehetségük abszolút megvan hozzá, de ami a kiadótárs Black Eyed Peasnek egy évvel korábban könnyedén sikerült, az a Jurassic 5-nak végül nem jött be. Pedig mindent bevetettek, egy sokszínű, feel-good, kidolgozott lemezt készítettek erős vendégnév sorral, még Nelly Furtado is énekelt az albumon, csak épp egy igazi világsiker hiányzott róla, és az irányváltással egy picit a saját régi rajongóikat is meglepték. Most jöjjön az albumról a Brown Girl, amihez még egy Scott Storch beatet is kapott a csapat, ők itt a Jurassic 5, a 96.4 Base FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Peace FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd a G-Unit, a Gangstar, Anderson Paak és Jude Law is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, én DJ Venom vagyok. Továbbra is imádom, amikor egy friss interjúból régi kedvenc trackjeinkről derülnek ki új részletek. A napokban Kurapt, a Dog Pound legendája árulta el, hogy eredetileg ő is rappelt Ludacris és Nate Dogg közös dalában, az Area Codes-ban. Megszólalt a track a rádióban, Kurapt pedig várta, hogy érkezzen a saját verzéje, de az végül egyáltalán nem érkezett meg. Ludacris pedig annyit mondott ezután neki a telefonban: ne haragudj, haver, a Def Jam vett rá erre. Szóval nem egyszerű az amerikai rap lemez kiadóka, mi pedig továbbra is Kurap nélkül hallgathatjuk csak az Area Codes-t. Jöjjön is itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B DJ Premier reklámzenét készített, méghozzá nem is akármilyet. Az észak-amerikai foci liga, az MLS számára forgattak egy videót, amihez Primo az A Tribe Called Quest klasszikusát, a Can I Kick It-et dolgozta fel. A videóban a liga legnagyobb sztárjai szerepelnek, köztük Messi is, na meg a végén még David Beckham is felbukkan. Gratulálunk Primónak, még sok klasszik hip-hopot a reklám világba, most pedig guruval mesélnek együtt az ő saját munka etikájukról. Jöjjön is a Work It a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban, ami nem mellesleg, Mark Ronson.

94.9 FM, Rap Hip Hop R&B 1991. július 23-án jelent meg, így a héten betöltötte a 35. születésnapját DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince, a.k.a. Will Smith negyedik közös albuma, a Homebase. Ezen található a legendás duó legnagyobb sikere, egyben a 90-es évek egyik legfontosabb rap száma is, a Summertime, amiért átvehették második Grammy-díjukat. Egy ilyen gigasláger persze természetesen az albumot is egy másik polcra helyezte, több mint 1 millió példány kelt el belőle, és csillogó platina lemezzé lépett elő. Most jöjjön a track, ami megváltoztatta az életüket, és amit utolsóként vettek fel a lemezre, Will már a reptérről ment vissza a stúdióba, amikor a telefonba bejátszották neki a készülő alapot. Ez a Summertime, itt a 96.4 Bass FM-en. Drums, please!

0: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bassside-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. A jövő héten megünnepeljük majd az A Tribe Called Quest egyik legkülönlegesebb albumát és a Black Street legnagyobb sikerét is, mindkettő kerek szülinapot ünnepel. Ma még a Beastie Boys rajongóknak szolgálok egy örömhírrel, ugyanis Mike D nem csak néhány klubkoncertet adott idén nyáron a fiaival közösen, hanem egy teljes új szólóalbumot is kapunk tőle, amit egy nagyobb turné követ majd, aki pedig követi Mike D mestert az Instán, az láthatta, hogy Budapesten is járt a BL döntőn a Chelsea-nek szurkolva. Jön a New Yorki legendáktól a Buddy Movin itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!
1: Ready? One! You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with both.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Nap délután kívánok a Bass FM mikrofonja mögött DJ Venom, akik pedig rappelni fognak nektek ebben az órában. Itt lesz majd 50 Cent, érkezik Drake, jön majd Doja Cat, aki nemrég Lattóval közösen hozott ki új dalt és klipet, valamint érkezik a foci VB döntő szünetében is fellépő Burna Boy. Kezdeni azonban Coin Lörréjel és az ő Grandmaster Flash feldolgozásával fogunk, ez a Players itt a 96.4 Bass FM-en.

Adásban érkezik a Nokia, az a dal, amivel Drake a Kendrick Lamarral folytatott óriási beef után először tért vissza a nagy közönség elé. Nagyon finoman merészkedett újra a zeneipar terepére, ausztráliai turnéval kezdett, utána pedig érkezett egy picit eldugva egy barátja lemezén a Nokia című track, ami persze azonnal bekerült az amerikai top 10-be, most pedig már újra egy Drake korszakról beszélgethetünk, hiszen hetekig vezette az új lemeze az amerikai listát. Na de jöjjön ez a bizonyos Nokia című track itt a 96.4 Bass FM-en.

0: R&B 96.4 Base FM.
1: Astro, no.

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg. Mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez beszél.

2 szünetében együtt zenélni, többek között Chris Martinnal, valamint Shakirával, és hát hogyne lenne boldog az Afrobeat sztárja, amikor gyakorlatilag egy karrier csúcsról beszélünk, több mint 1 milliárd ember nézte ugyanis a foci VB döntőjét. A folytatásban jöjjön Burna Boy-tól a City Boys itt a 96.

Létezik már Bigel utca is, természetesen Harlemben, nemrég pedig Yonkers város része is úgy döntött, hogy tiszteleg az egyik legnagyobb rapsztár előtt, aki valaha abban a negyedben született, ő pedig nem más, mint DMX. A folytatásban ő érkezik, ez az X-Gon Give It To Ya, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Következő órában elsőként érkezik Slim Shady, a.k.a. Marshall Mathers, a.k.a. Eminem, aki elhozza nektek a legutóbbi lemezének legnagyobb sikerét, jön a Houdini.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluli

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz a

Hip-hop R&B Neil Rodgersnek, a legendás gitárosnak, a Chic zenekar alapítójának rengeteget köszönhet a hip-hop világ, többek közt a Good Times című igazi klasszikust, amit Grandmaster Flash milliószor végtelenített két lemezjátszón, és az old school korszakban mindenki freestylozott ennek a dalnak az első részére. Aztán ezt dolgozta fel a Sugar Hill Gang is, és ebből született meg a rap világ első igazi sikere, ez a Rapper's Delight, ez érkezik most itt a 96.

0: 96.4 Peace FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Hip Hop.
1: R&B.
2: Bass FM.
3: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A

0: albuma jelentkezett, természetesen elképesztő sztárkártával a mikrofonnál, és hát nem idegen tőle az, hogy összehozzon világsztárokat, az egyik legnagyobb sikerében is, a 23-ben ugyanez történt, ugyanis Juicy J, Miley Cyrus és Wiz Khalifa hozták össze vele közösen ezt a tracket, ez érkezik most itt a 96.4 Bass FM-en.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to do

Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

összehozott egy külön számot, amiben a 90-es évek legfontosabb rap számai gyűjtötték sorba, rengeteg újságíró, zenész közreműködésével, akkor bizony a Looney's I Got 5 On It című dala egészen a 6. helyig emelkedett a 90-es évek best of listáján, és hát teljesen megérdemelt, szerintem maximum a top 10 belüli helyezésről vitatkozhatnánk, de arról is csak egy kicsit. Érkezzen tehát a Looney's itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a folytatásban átadom a Biz FM mikrofonját Széles Izának, aki már itt is van a stúdióban. Az első dal pedig, amit le fog nektek játszani, nem más lesz, mint a Lidocaine, természetesen a BSV-től és By Alex-től. Mindenkinek további szuper rádiózás, szuper vasárnap délutánt. Hello, szevasztok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. De gyerekek, belevágunk ebbe a szép napsütötte vasárnapba. Én Széles Iza vagyok, hozom nektek Doja Cat-et, aki tudjátok, most éppen turnézik, és az észak-amerikai turnéra viszi magával Larót is. Itt pedig nálunk indítom a Vegas.

96.4 Béz FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket online is hallgatni a bézfm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek Szirmai Marcelt, vagyis Pogány Indulót, és tőle a nagy kedvencemet, a Mámort.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lesz. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A gyerekek, most újra magyar vizeken evezünk tovább. Hozom nektek Manuelt, aki tegnap a kampuszon lépett fel, és jó szokásához híven jól megénekeltette a rajongóit. Mindenki tudta betéve a szöveget, úgyhogy tudjátok, csak a szoki. És itt nálunk is ez van, hiszen hozzuk az egyik legtöbbet játszott dalát, a Need You-t.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Elindul egy újabb óra velem Széles Izával. Ne feledjétek, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.4 99 99-es számon. Most jön Doja Cat és az Agora Heels.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Tudjátok, mondtam, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.4 99 99-es számon. Kati üzent is nekem. Szia Iza, nagyon szeretem a Bass FM-et, tudnál valami Walmart játszani? Hát Kati, ne haragudj, most éppen ezt nem, de majd később biztos, hogy fogok. Addig is küldem neked Manueltől és Marianesztől a Voodoo Babát.

R&B. Hozom nektek a BSV srácokat, akiknek tudjátok, hogy augusztus 6-án és 7-én is van Budapest Parkos koncertje. Gaben egyébként készül erre a koncertre is ezerrel, méghozzá kemény edzéssel. Most indul a srácoktól a Passport szerzeményük.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, Vézsé és Rézműves, és tőlük indul a Várj meg.
2: Várj meg, ne siess kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, fúj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Lady!

Én Széles Iza vagyok. Ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Base FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig tovább megyünk Paul Russell-el. Tőle a nagy kedvencem indul a Lil Boots.

Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Na gyerekek, hozom nektek Dash-t, Young Fly-t és Azariát. A hármunk közül ketten fel fognak lépni a Duna Festen, méghozzá Dash és Young Fly, ami augusztus 7-től 9-ig tart, de van egy olyan érzésem, hogy Azaria is meg fog jelenni a tömegben, ha más nem, akkor szurkolni a srácoknak. Minden esetre

Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb az, ja, mint ja.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Egy igazi rap legendát hozok nektek, méghozzá DMX-et. 1998-ból jön a Rough Riders Anthem.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk a nagy magyar triumvirátus, Dash, Youngfly és Azaria. Pörög tőlük a Bakpak.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakpakba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kikopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse, nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mint oly sokan mások, Pogány Induló is fellép a Dunafesten, ami augusztus 7-től 9-ig tart. Indul tőle a lelkem nyugodj.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Vasárnap is lehet bulizni, méghozzá DJ Snake-re, J Balvin-ra és Tygára. Pörög a srácoktól a lokok.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok, hova

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, erre a hétvégére búcsúzom, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön DJ Revo és a Bass of 20-as műsorának az ismétlése. További szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
6: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kiss FM.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Dócsi és SZA Girl Get Up című dala állami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jaktól láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dócsi éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy-gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Dócsi és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96. Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

96.4 Bass FM, Rapgip, a Power NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Fred Again és Skepta Victory Rap című dal áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és egyébként a Warner Music kiadásában látott napvilágot. A Victory Rap siker története már-már annyira különleges, mint Doechii Anxiety című slágeréjé. A dal első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta a nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robban be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Fortet oldalán a csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verziókban vendégként már Denzel Curryt és Anna Mankindot is hallhattuk. És ha már Doechii szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Doechii is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a szuper dal, jön Fred Again, Skepta és Victory Lap című slágerük itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 16. helyéről, ezzel megyünk tovább. I need that blue white bitch on Depop, chillin' teapot, two left feet.

egy BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti BSTOP-20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címe, még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coil Rate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idére ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit 'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a BSTOP 20-as lista 11. helyről, ezzel megyünk tovább.

95.6 Bass FM, Trap Hip Hop R&B, Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Bass Topuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Tyla Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, az Chanel volt aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk,

0: 96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 26 évet, és meg sem állunk 2000 július közepéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai R&B top listákat. Ez a dal bizony nem más, mint a Jagged Edge formáció és Run DMC-ek közös kollabja, a Let's Get Married. Szóval 2000 nyarán az amerikai R&B listát 3 héten át a Jagged Edge atlantai négyese vezette, második albumok legsikeresebb dalával. A dal máig a tengeren túli esküvők egyik kedvence, a klipjében pedig a főszereplő pár egyik tagját Fred Rostar alakította az Anixból. A csapatot ugyanaz a Jermaine Dupri producer fedezte fel, aki a Chris Cross, Dubratot vagy éppen Lil Bow Wow-t is. A remix változat a klubokban is szép sikert aratott, ebben pedig Run hallható vendégként a Run DMC-ből, mivel a dalhoz első sikerük az It's Like That fő témáját használták fel. Úgyhogy most érkezzék ez a kiváló kollaboráció, jön Jagged Edge, illetve Run a Run DMC-ből, és Let's Get Married című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista a Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.
1: Beast Top 20 Rewind.
2: Remix. J.E. y'all, Run DMC, to the beach y'all,

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Coming Sins, a Playbania és a Nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
1: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

94.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Dessel megyünk tovább, tőle is szóljon Vinny Puccini slágere, itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

0: eszmének.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM, Rappi Pap, R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. VZ és Rézműves vár meg című slágere után Cardi B-vel megyünk tovább, akinek kicsit elege lett a dolgokból, hogy pontosan mikből is kiderül Enough című dalából itt a BSFM-en.

legyek. Hoppá, ő már éjjel felejtett kaját. Rockstar vagyok, ez az élet menetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, ő már éjjel felejtett. Gyere, üljél be babám.

0: 96. BSFM Rap Hip Hop R&B, Kendrick Lamar Peekaboo című slágere után Future-rel és Drake-kel megyünk tovább, akik végtelen egyszerűséggel közlik a lényeget. Life is good, az élet jó, mi kell még? Ők jönnek itt a BSFM.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned

94 Bass FM Rap Hip Hop R&B, az ifjú tehetséggel Shensiával megyünk tovább, aki feldolgozta Blue Country-l nagy slágerét, a Hit 'em Up Style-t, és ez lett belőle, jön Bossa Up című dala.

964 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Tudtok üzenni telefon SMS Viber 0620-964-9999-es telefonszámon. Doja Cat-tel megyünk tovább, és egy korábbi dalával, méghozzá Agora Hit című slágerével, itt a BSFM-en.

0: oyeke tama oyeke jello oyeke jowo oyeke oyeke oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 94 Beats FM Rap Hip Hop R&B Zárómára Revolution munkatára Manuel Tiala című dalával. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban. Sziasztok!

0: yourself, Q. Yeah.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
2: Ez így nem mehet tovább.

0: nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: squabble up.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B. Besten kívül is. bassfm.hu.

0: Bass. 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

mit rólam beszélnek bolondság. Elhitted, mikor az hazudtál, hogy a pénz

0: a mélyben, pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96.4 Bass FM. Hallgasd online is. bassfm.hu. Rap, hip-hop,
2: R&B,
1: Bass FM.

0: 96.4 Base FM.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared

ilyen a biznisz. De is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani éz.